számával kony, nem jó, érdekes számával. Számával jó, nem gyáli, egy gyűrű, cikénysítjé. Úgy gyöngyítjával, mely támában inkompó, egyre van egy gyobá. Egyre is is egy gyobá. Nézzetek egyeké, ő sűrű kottói, de ma fipárban, hogy